0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A május elejé fagy jelentős károkat okozott a Búzában, Közép-Bánát több településén. Az érintett kalászokban sok helyen apró szemek fejlődtek ki, vagy egyáltalán nem alakult ki termés, ami komoly hozamcsökkenést vetít előre. A szakemberek szerint az ország többi részén a búza egyelőre kielégítő állapotban van, azonban sürgősen csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a szemek megfelelően teljenek. A belügyminisztérium arra figyelmeztette a polgárokat, hogy egyre gyakoribbak a telefonos csalások, amelyek során ismeretlen személyek családtag balesetére vagy sürgős műtétjére hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni az emberektől. A tárca közlése szerint a csalók telefonon azt állítják, hogy a hozzátartozó közlekedési vagy más balesetet szenvedett, majd sürgős pénzátutalást vagy készpénzt, aranyat, illetve más értéktárgyat kérnek a kezelés és a műtét költségeire. Késsel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtökön reggel a svájci vasútállomáson, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették. A hatóságok terrorcselekménynek minősítették a támadást. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna a vesztfáliai Dinszlaken településen a balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. Egy mérkőzésre került attól, hogy ismét bejusson az NBA döntőjébe a címvédő Oklahoma City Thunder, miután hazai pályán 127-114-re legyőzte a San Antonio Spurs csapatát a nyugati főcsoport döntőinek 5. mérkőzésén. A párharc ugyanakkor továbbra sem tekinthető lefutottnak, mert a texasiak már többször is bizonyították ebben a rájátszásban, hogy képesek felállni a legnehezebb helyzetekből is. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották. Sayonara, don't stop, can do it. Sayonara, don't stop.

Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

Községünkbe látogatott Igor Kolákovics, a Vajdasági Vizek közvállalat igazgatója. A találkozó első állomásának a Moholi Kultúrotthon adott otthont, ahol beszélgetés folyt a moholi gazdák kezdeményezésére, a moholi rét öntöző vízzel való ellátásáról és a már régóta használaton kívül lévő öntözőcsatornák újbóli aktiválásáról. A második helyszín Ada északi határának a Locsa 2 pumpaháznál volt, amely az elmúlt hónapokban átalakításon esett át. Ez az átalakítás lehetővé tette, hogy a Tisza alacsony vízállás esetén is folyamatosan öntözővizet tudjon pumpálni az adai határban lévő kanális medrekbe.

Az Adica KKB területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és padkészlete, valamint a medence lépcsőinek tapasóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárság, a Dökösség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az adai második helyi közösség területére. Rendeltetés programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: A Cseh Károly általános iskola törökfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a padlóburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes cseréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamos hálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helyiségek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A tétel 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és Adaközség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára.
1: 107,7 Adai Rádió.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A május elejé fagy jelentős károkat okozott a Búzában, Közép-Bánát több településén. Az érintett kalászokban sok helyen apró szemek fejlődtek ki, vagy egyáltalán nem alakult ki termés, ami komoly hozamcsökkenést vetít előre. A szakemberek szerint az ország többi részén a búza egyelőre kielégítő állapotban van, azonban sürgősen csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a szemek megfelelően teljenek. A belügyminisztérium arra figyelmeztette a polgárokat, hogy egyre gyakoribbak a telefonos csalások, amelyek során ismeretlen személyek családtag balesetére vagy sürgős műtétjére hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni az emberektől. A tárca közlése szerint a csalók telefonon azt állítják, hogy a hozzátartozó közlekedési vagy más balesetet szenvedett, majd sürgős pénzátutalást vagy készpénzt, aranyat, illetve más értéktárgyat kérnek a kezelés és a műtét költségeire. Késsel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtökön reggel a svájci vasútállomáson, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették. A hatóságok terrorcselekménynek minősítették a támadást. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna a vesztfáliai Dinszláken településen a balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. Egy mérkőzésre került attól, hogy ismét bejusson az NBA döntőjébe a címvédő Oklahoma City Thunder, miután hazai pályán 127-114-re legyőzte a San Antonio Spurs csapatát a nyugati főcsoport döntőinek 5. mérkőzésén. A párharc ugyanakkor továbbra sem tekinthető lefutottnak, mert a texasiak már többször is bizonyították ebben a rájátszásban, hogy képesek felállni a legnehezebb helyzetekből is. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató AutoAda. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató AutoAda.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása a 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-uprava portál segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Szrce épületbe iratkozhatnak a Tito Marshall 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novák Rádonyi 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5 és fél évestől a 6 és fél éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, elvrütig kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom és bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijavá korisznicskim imenom illozinkom alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Készüljetek, mert adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A május elejé fagy jelentős károkat okozott a Búzában, Közép-Bánát több településén. Az érintett kalászokban sok helyen apró szemek fejlődtek ki, vagy egyáltalán nem alakult ki termés, ami komoly hozamcsökkenést vetít előre. A szakemberek szerint az ország többi részén a búza egyelőre kielégítő állapotban van, azonban sürgősen csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a szemek megfelelően teljenek. A belügyminisztérium arra figyelmeztette a polgárokat, hogy egyre gyakoribbak a telefonos csalások, amelyek során ismeretlen személyek családtag balesetére vagy sürgős műtétjére hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni az emberektől. A tárca közlése szerint a csalók telefonon azt állítják, hogy a hozzátartozó közlekedési vagy más balesetet szenvedett, majd sürgős pénzátutalást vagy készpénzt, aranyat, illetve más értéktárgyat kérnek a kezelés és a műtét költségeire. Késsel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtökön reggel a svájci vasútállomáson, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették. A hatóságok terrorcselekménynek minősítették a támadást. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna a vesztfáliai Dinszlaken településen a balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. Egy mérkőzésre került attól, hogy ismét bejusson az NBA döntőjébe a címvédő Oklahoma City Thunder, miután hazai pályán 127-114-re legyőzte a San Antonio Spurs csapatát a nyugati főcsoport döntőinek 5. mérkőzésén. A párharc ugyanakkor továbbra sem tekinthető lefutottnak, mert a texasiak már többször is bizonyították ebben a rájátszásban, hogy képesek felállni a legnehezebb helyzetekből is. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adica KKB területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és padkészlete, valamint a medence lépcsőinek tapasóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárság, Adaközség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.

Készüljetek, mert adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

Községünkbe látogatott Igor Kolákovics, a Vajdasági Vizek közvállalat igazgatója. A találkozó első állomásának a Moholi Kultúrotthon adott otthont, ahol beszélgetés folyt a moholi gazdák kezdeményezésére, a moholi rét öntöző vízzel való ellátásáról és a már régóta használaton kívül lévő öntözőcsatornák újbóli aktiválásáról. A második helyszín Ada északi határának a Locsa 2 pumpaháznál volt, amely az elmúlt hónapokban átalakításon esett át. Ez az átalakítás lehetővé tette, hogy a Tisza alacsony vízállás esetén is folyamatosan öntözővizet tudjon pumpálni az adai határban lévő kanális medrekbe.

Adai Rádió. Hírek minden órában. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Cseh Károly Általános Iskola törökfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a padlóburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes cseréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamos hálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helyiségek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A beruházás összértéke 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és adakösség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A május elejé fagy jelentős károkat okozott a Búzában, Közép-Bánát több településén. Az érintett kalászokban sok helyen apró szemek fejlődtek ki, vagy egyáltalán nem alakult ki termés, ami komoly hozamcsökkenést vetít előre. A szakemberek szerint az ország többi részén a búza egyelőre kielégítő állapotban van, azonban sürgősen csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a szemek megfelelően teljenek. A belügyminisztérium arra figyelmeztette a polgárokat, hogy egyre gyakoribbak a telefonos csalások, amelyek során ismeretlen személyek családtag balesetére vagy sürgős műtétjére hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni az emberektől. A tárca közlése szerint a csalók telefonon azt állítják, hogy a hozzátartozó közlekedési vagy más balesetet szenvedett, majd sürgős pénzátutalást vagy készpénzt, aranyat, illetve más értéktárgyat kérnek a kezelés és a műtét költségeire. Késsel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtökön reggel a svájci vasútállomáson, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették. A hatóságok terrorcselekménynek minősítették a támadást. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna a vesztfáliai Dinszláken településen a balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. Egy mérkőzésre került attól, hogy ismét bejusson az NBA döntőjébe a címvédő Oklahoma City Thunder, miután hazai pályán 127-114-re legyőzte a San Antonio Spurs csapatát a nyugati főcsoport döntőinek 5. mérkőzésén. A párharc ugyanakkor továbbra sem tekinthető lefutottnak, mert a texasiak már többször is bizonyították ebben a rájátszásban, hogy képesek felállni a legnehezebb helyzetekből is. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adica KKV területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és padkészlete, valamint a medence lépcsőinek tapasóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a tartományi, gazdasági és idegenforgalmi titkárság, a Dökösség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.

készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Községünkbe látogatott Igor Kolákovics, a Vajdasági Vizek közvállalat igazgatója. A találkozó első állomásának a Moholi Kultúrotthon adott otthont, ahol beszélgetés folyt a moholi gazdák kezdeményezésére, a moholi rét öntöző vízzel való ellátásáról és a már régóta használaton kívül lévő öntözőcsatornák újbóli aktiválásáról. A második helyszín Ada északi határának a Locsa 2 pumpaháznál volt, amely az elmúlt hónapokban átalakításon esett át. Ez az átalakítás lehetővé tette, hogy a Tisza alacsony vízállás esetén is folyamatosan öntözővizet tudjon pumpálni az adai határban lévő kanális medrekbe.

A Cseh Károly Általános Iskola törökfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a paddóburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes cseréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamoshálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helységek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A beruházás összértéke 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és adakösség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A május elejé fagy jelentős károkat okozott a Búzában, Közép-Bánát több településén. Az érintett kalászokban sok helyen apró szemek fejlődtek ki, vagy egyáltalán nem alakult ki termés, ami komoly hozamcsökkenést vetít előre. A szakemberek szerint az ország többi részén a búza egyelőre kielégítő állapotban van, azonban sürgősen csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a szemek megfelelően teljenek. A belügyminisztérium arra figyelmeztette a polgárokat, hogy egyre gyakoribbak a telefonos csalások, amelyek során ismeretlen személyek családtag balesetére vagy sürgős műtétjére hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni az emberektől. A tárca közlése szerint a csalók telefonon azt állítják, hogy a hozzátartozó közlekedési vagy más balesetet szenvedett, majd sürgős pénzátutalást vagy készpénzt, aranyat, illetve más értéktárgyat kérnek a kezelés és a műtét költségeire. Késlel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtökön reggel a svájci vasútállomáson, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették. A hatóságok terrorcselekménynek minősítették a támadást. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna a vesztfáliai Dinszláken településen a balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. Egy mérkőzésre került attól, hogy ismét bejusson az NBA döntőjébe a címvédő Oklahoma City Thunder, miután hazai pályán 127-114-re legyőzte a San Antonio Spurs csapatát a nyugati főcsoport döntőinek 5. mérkőzésén. A párharc ugyanakkor továbbra sem tekinthető lefutottnak, mert a texasiak már többször is bizonyították ebben a rájátszásban, hogy képesek felállni a legnehezebb helyzetekből is. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adica KKB területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és padkészlete, valamint a medence lépcsőinek tapasóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárság, a Dökösség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.

Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

0: sláger.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Vendégünkben látogatott Igor Kolákovics, a Vajdasági Vizek közvállalat igazgatója. A találkozó első állomásának a Moholi Kultúrotthon adott otthont, ahol beszélgetés folyt a moholi gazdák kezdeményezésére, a moholi rét öntöző vízzel való ellátásáról és a már régóta használaton kívül lévő öntözőcsatornák újbóli aktiválásáról. A második helyszín Ada északi határának a Locsa 2 pumpaháznál volt, amely az elmúlt hónapokban átalakításon esett át. Ez az átalakítás lehetővé tette, hogy a Tisza alacsony vízállás esetén is folyamatosan öntözővizet tudjon pumpálni az adai határban lévő kanális medrekbe. Only 24 hours in a day, 24 hours

Sassi Tagis Hit, Odai Rádió. A Csek Károly Általános Iskola törekfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a paddóburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes seréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamoshálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helyiségek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A beruházás összért

értéke 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és adaközség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innap Redactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A május elejé fagy jelentős károkat okozott a Búzában, Közép-Bánát több településén. Az érintett kalászokban sok helyen apró szemek fejlődtek ki, vagy egyáltalán nem alakult ki termés, ami komoly hozamcsökkenést vetít előre. A szakemberek szerint az ország többi részén a búza egyelőre kielégítő állapotban van, azonban sürgősen csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a szemek megfelelően teljenek. A belügyminisztérium arra figyelmeztette a polgárokat, hogy egyre gyakoribbak a telefonos csalások, amelyek során ismeretlen személyek családtag balesetére vagy sürgős műtétjére hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni az emberektől. A tárca közlése szerint a csalók telefonon azt állítják, hogy a hozzátartozó közlekedési vagy más balesetet szenvedett, majd sürgős pénzátutalást vagy készpénzt, aranyat, illetve más értéktárgyat kérnek a kezelés és a műtét költségeire. Késsel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtökön reggel a svájci vasútállomáson, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették. A hatóságok terrorcselekménynek minősítették a támadást. Autó hajtott gyerekek közé az Észak-Rajna a vesztfáliai Dinszlaken településen. A balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. Egy mérkőzésre került attól, hogy ismét bejusson az NBA döntőjébe a címvédő Oklahoma City Thunder, miután hazai pályán 127-114-re legyőzte a San Antonio Spurs csapatát a nyugati főcsoport döntőinek 5. mérkőzésén. A párharc ugyanakkor továbbra sem tekinthető lefutottnak, mert a texasiak már többször is bizonyították ebben a rájátszásban, hogy képesek felállni a legnehezebb helyzetekből is. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodukt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga a mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

már megkötöttem. Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-upra vaportás segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületbe, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületbe, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novakradoni 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, e-vrütigy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya náloga korisznicskim imenom illozinkom. És bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom. Alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 100

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk! Szászhét egész hét, Adai Rádió.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A május elejé fagy jelentős károkat okozott a Búzában, Közép-Bánát több településén. Az érintett kalászokban sok helyen apró szemek fejlődtek ki, vagy egyáltalán nem alakult ki termés, ami komoly hozamcsökkenést vetít előre. A szakemberek szerint az ország többi részén a búza egyelőre kielégítő állapotban van, azonban sürgősen csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a szemek megfelelően teljenek. A belügyminisztérium arra figyelmeztette a polgárokat, hogy egyre gyakoribbak a telefonos csalások, amelyek során ismeretlen személyek családtak balesetére vagy sürgős műtétjére hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni az emberektől. A tárca közlése szerint a csalók telefonon azt állítják, hogy a hozzátartozó közlekedési vagy más balesetet szenvedett, majd sürgős pénzátutalást vagy készpénzt, aranyat, illetve más értéktárgyat kérnek a kezelés és a műtét költségeire. Késsel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtökön reggel a svájci vasútállomáson, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették. A hatóságok terrorcselekménynek minősítették a támadást. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna a vesztfáliai Dinszláken településen a balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. Egy mérkőzésre került attól, hogy ismét bejusson az NBA döntőjébe a címvédő Oklahoma City Thunder, miután hazai pályán 127-114-re legyőzte a San Antonio Spurs csapatát a nyugati főcsoport döntőinek 5. mérkőzésén. A párharc ugyanakkor továbbra sem tekinthető lefutottnak, mert a texasiak már többször is bizonyították ebben a rájátszásban, hogy képesek felállni a legnehezebb helyzetekből is. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

Az Adica KKV területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és padkészlete, valamint a medence lépcsőinek tapasóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárság, a Dökösség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: zenéten.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

ökörségünkbe látogatott Igor Kolákovics, a Vajdasági Vizek közvállalat igazgatója. A találkozó első állomásának a Moholi Kultúrotthon adott otthont, ahol beszélgetés folyt a moholi gazdák kezdeményezésére, a moholi rét öntöző vízzel való ellátásáról és a már régóta használaton kívül lévő öntözőcsatornák újbóli aktiválásáról. A második helyszín Ada északi határának a Locsa 2 pumpaháznál volt, amely az elmúlt hónapokban átalakításon esett át. Ez az átalakítás lehetővé tette, hogy a Tisza alacsony vízállás esetén is folyamatosan öntözővizet tudjon pumpálni az adai határban lévő kanális medrekbe. Hello!

0: legyen velem.
1: A Csekh Károly általános iskola törökfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a padlóburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes cseréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamoshálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helyiségek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A beruházás összértéke 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és Adaközség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára.

itt vagyunk. Számolj vissza, számolj tovább, változunk.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A május elejé fagy jelentős károkat okozott a Búzában, Közép-Bánát több településén. Az érintett kalászokban sok helyen apró szemek fejlődtek ki, vagy egyáltalán nem alakult ki termés, ami komoly hozamcsökkenést vetít előre. A szakemberek szerint az ország többi részén a búza egyelőre kielégítő állapotban van, azonban sürgősen csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a szemek megfelelően teljenek. A belügyminisztérium arra figyelmeztette a polgárokat, hogy egyre gyakoribbak a telefonos csalások, amelyek során ismeretlen személyek családtak balesetére vagy sürgős műtétjére hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni az emberektől. A tárca közlése szerint a csalók telefonon azt állítják, hogy a hozzátartozó közlekedési vagy más balesetet szenvedett, majd sürgős pénzátutalást vagy készpénzt, aranyat, illetve más értéktárgyat kérnek a kezelés és a műtét költségeire. Késsel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtökön reggel a svájci vasútállomáson, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették. A hatóságok terrorcselekménynek minősítették a támadást. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna a vesztfáliai Dinszlaken településen a balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. Egy mérkőzésre került attól, hogy ismét bejusson az NBA döntőjébe a címvédő Oklahoma City Thunder, miután hazai pályán 127-114-re legyőzte a San Antonio Spurs csapatát a nyugati főcsoport döntőinek 5. mérkőzésén. A párharc ugyanakkor továbbra sem tekinthető lefutottnak, mert a texasiak már többször is bizonyították ebben a rájátszásban, hogy képesek felállni a legnehezebb helyzetekből is. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió. Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A május elejé fagy jelentős károkat okozott a Búzában, Közép-Bánát több településén. Az érintett kalászokban sok helyen apró szemek fejlődtek ki, vagy egyáltalán nem alakult ki termés, ami komoly hozamcsökkenést vetít előre. A szakemberek szerint az ország többi részén a búza egyelőre kielégítő állapotban van, azonban sürgősen csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a szemek megfelelően teljenek. A belügyminisztérium arra figyelmeztette a polgárokat, hogy egyre gyakoribbak a telefonos csalások, amelyek során ismeretlen személyek családtag balesetére vagy sürgős műtétjére hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni az emberektől. A tárca közlése szerint a csalók telefonon azt állítják, hogy a hozzátartozó közlekedési vagy más balesetet szenvedett, majd sürgős pénzátutalást vagy készpénzt, aranyat, illetve más értéktárgyat kérnek a kezelés és a műtét költségeire. Késlel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtökön reggel a svájci vasútállomáson, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették. A hatóságok terrorcselekménynek minősítették a támadást. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna a vesztfáliai Dinszláken településen a balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. Egy mérkőzésre került attól, hogy ismét bejusson az NBA döntőjébe a címvédő Oklahoma City Thunder, miután hazai pályán 127-114-re legyőzte a San Antonio Spurs csapatát a nyugati főcsoport döntőinek 5. mérkőzésén. A párharc ugyanakkor továbbra sem tekinthető lefutottnak, mert a texasiak már többször is bizonyították ebben a rájátszásban, hogy képesek felállni a legnehezebb helyzetekből is. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Csak te vagy az a lány, akiben a lány.

0: Ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni. De nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívető
0: a legjobb zenék.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó ADA.

0: forog a föld.
1: A radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Megvan,

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy Adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-uprava portál segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán, az összes épületbe, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületbe, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak, a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novák Rádonyi 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, e-vrütigy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya náloga korisznicskim imenom illozinkom, és bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.